göra. Käuju. Spiatju kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Vuhtu. Nyuju.